múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
2: LMFAO, new album coming soon.
3: Sorry for party rocking.
2: Yeah, bitch.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Köszönjük szépen!
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

népeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszon kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félre raktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát, hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 beleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsorszerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mélypontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változom meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március és beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, igen, azáltal, egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy feltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és ilyen forgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiába, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterség és intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodat. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Kedves gyerekek, köszöntsétek szépen mai első vendégünket, Pincés Leokádia versmondólányt.
2: Szervusz, kedves versmondólány!
3: De jó a mellett!
1: Nedves Ágnes, Józsi bácsi kinn a mezőn. Józsi bácsi kinn a mezőn, élezi a kaszát, de mivel, hogy nem volt nője, kiverte a bekkert. Az Agassi a Roland Garros negyeddöntőjében 6-3, 6-2, 6-4 arányban.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagy meleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni terület. Kormány álláspontja egyértelmű. Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását.

0: per időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne, és csak nem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, mondta Rostás Mihály, az esemény művészeti vezetője, a Romengo alapítója, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseke tó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 film és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Remélem, hogy a vétel tökéletes, és jól szórakoztok. Sziasztok!
3: Sziasztok, fiúk! Sziasztok, kedves hallgatók! Hát reméljük, hogy a műsor során jól fogunk szórakozni, mert ma játszunk!
2: Igen, megmérettetjük a fiúk-lányok tudásait. Most Karina és Sanyi, illetve ha valaki hallgató szeretne hozzánk csatlakozni, játszani a hallgatói Messenger csoportba, megírhatja a tipjét, ABC vagy D tippet kell írni, kvízjáték lesz végül, kérdést fog föltenni, és most kivételesen egy adott kérdésre csak egyikőtök válaszolhat. Tehát az lesz a szabály, hogy felteszik egy kérdést Sanyinak, akkor Karina nem válaszolhat rá, csak Sanyi.
4: Ja, igen, mert a korábbi menetrend szerint ugye az volt, hogy
2: fordítva, csak ha felteszek Karinának egy kérdést, arra meg Sanyi nem válaszolhat, csak Karina, és akkor így összeszedünk, minden helyes válasz ér egy pontot, aki a legtöbb pontot szerzi a műsor végére, az
3: egy kap egy libacombot.
2: Konkrétan mondhatnánk ezt is. De tőlem személyesen egy nagy ölelést és egy készfogást.
3: Köszönjük szépen, hogy nagyon jó. Ez mindennél többet ér, még a libánál is.
2: Hát ez egyetértek. Úgyhogy ezek lesznek, ezen felül időjárás, bölcsesség, illetve köszöntöm mindjárt a névnaposokat, horoszkóp ma nem lesz, vagy lesz, vagy nem lesz, nem lesz.
3: Nem
2: szerintem
3: lesz, elég
2: nem lesz horoszkóp, nem mond Sanyi nekünk csillagokat, szomorúk vagyunk, pedig jó sartna valami igazán jó.
4: Nem volt elég tegnap.
2: Az tegnap volt, ma van, tudod. Na, viszont elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói Messenger csoport, ott menjünk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is elérhettek minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra. Ezen felül számos mobilapp által tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, és írhattok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Ja, hétvége felé úgy érzem, mindannyian be vagyunk lassulva, vagy jól érzem, rosszul érzem?
3: Tegnap lassabbak voltunk, ma szerintem egy kicsit jobb a helyzetünk.
2: Szerintem tegnap pörögtünk, ma nem vagyunk lassúak, én nem érzem.
3: Nem, tegnap én sem éreztem, mert 3 percenként el akartál aludni.
2: Ja, értem. Viszont mai műsorban, tehát azt már mondtuk, hogy játszunk, akkor köszöntjük a névnaposokat. Az Amáliák ünnepelnek július 10-én. Az Amália germán eredetű névi jelentése az Amálok gót királyi család plusz védelem. Ezt jelenti az Amália név. Női név, amúgy életemben egyetlen egy hölgyet, hát nem, személyesen nem is, illetve úgy ismerem, hogy ő, lehet, hogy életemben találkoztam vele, de névről ismerem. Egy távol, nagyon-nagyon távol ismerős, de egyébként nem ismerek egy Amáliát sem. Tehát közvetlen nem egy népszerű név.
3: Nem, pedig szép név az Amália, de
2: gyerekemnek nem adnám.
3: Egyetlen egyet sem.
4: Hát annyira nem sűrű. Ezt a nevet gyermekeiknek.
2: Nem, és becézhetjük Amálkának például.
4: Amália, de a tenkes kapitányában is nem a báró Eberstein Egbert császári ezredes felesége Amália volt, ugye?
3: Ott a pont, Sanyi.
4: Jól emlékszem.
2: Sanyi már készült a kvízre, figyelitek?
3: Ja, aha, hogy már készült.
4: Ja, ez már nem. Ez még nem a kvíz kérdés, de...
3: Nem, majdnem.
4: De gondoltam, hogy megerősít benne, de nem biztos, hogy Amáliának tudom, hívták.
3: Valahogy így nekem nincs.
4: Mikor kiabált utána, tudod mindig, hogy Amália!
2: Igen, Amália.
3: Na, a Robi megerősített benne, úgyhogy én meg ártatlan maradok.
2: No, menjünk egy picit zenénk. Boldog névnapot, tehát minden Amáliának, akik most születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Megyünk tovább, tehát egy kis zenével, aztán pedig jöjjünk hozzátok, visszatartsatok velünk, jó szórakozást!

általános szuperintelligencia problémája már anélkül is ijesztő mérnöki kihívás, hogy figyelembe vennénk, milyen siralmasan keveset tudunk magáról az intelligencia működéséről. Olyan nehéz feladat, mintha az űrszondákat, az atomerőműveket és a kiberbiztonságot egyszerre kellene feltalálni, közben akik ezen fáradoznak, még mindig alkímia szintjén gondolkodnak. Nem számít ki irányít, mert ez a feladat meghaladja az emberiség képességeit. Vissza kellene lépnünk, és másokat kellene találnunk bőség eléréséhez. Mert ha a szuperintelligenciát bárki megvalósítja, mindannyian meghalunk.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor nézzük a legfrissebb mért adatokat a Hungaromet ZRT. Jó voltából Budapesten kissé felhős az ég, és 24 fok van. Debrecenben derült ég mellett 22 fok, Győrben 24, Miskolcon derült 22, Pécsen erősen felhős 24, még Szegeden kissé felhős ég mellett 25 fokot mérnek jelenleg. A mai napra 24 és 31 fok közötti napi csúcsot jósolnak a meteorológusok. Napos, gomoly felhős idő várható. Északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-31 fok között valószínű. Kés este 13-23 fok közé hűl a levegő. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint a mai napon a frontérzékenyeknek mondom, hogy fronthatás pénteken nem várható, és az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északkeleti szél élénk, időnként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-33 fok között alakul. Ezt írja szombatra a meteorológiai szolgálat. Vasárnap hajnalban 10 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben 26-32, hétfőn 9-18, hajnalban 28-33, napközben kedden 13-22 hajnalban, még 28-34 napközben. Szerdán 13-22 hajnali hőmérséklet után 28-35 fok között értéket mértünk napközben. Még jövő csütörtökön 14-22 hajnalban, 28-35 napközben. Ezek voltak a legfrissebb időjárási információk. Mindenki vigyázzon magára és embertársaira is, mindenkit hazavárnak, pedig megyünk tovább zenével. Well.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor elkezdjük ezt a kvíz játékot, tehát az a feladat, hogy mindenki kap kérdést, viszont amit felteszek Sanyinak, arra Karina nem válaszolhat. Ugyanígy fordítva, amit Karinának, arra Sanyi. A helyes válaszként kaptuk egy pontot. Megfelel így a szabályzat? Külön extra.
1: Tökéletesen megértettük, elfogadtuk.
0: Yes, annyi szabály van, hogy segítség kérésként lehet kérni, hogy elfelezzem a lehetőségeket, hogy én segítsek, illetve
1: töröljük a kérdést.
0: Illetve, hogy kérdést cseréljünk, így van.
2: A kérdést cserét.
1: Na, van ki, de, na miért? Tudtam,
2: az úgy jó.
1: Valami jó.
0: Jó. Akkor, hölgyek, az elsőbség, első kérdés Karinának. Mihez hasonlítja a szólás a teljesen egészséges embert? Sűnhöz, gesztenyéhez, pillangóhoz, vagy maghoz?
1: Éha! Hát ugye ez egy nagyon mondani. Furmányos kérdés, mert fogalma, mi is sűn?
2: Mondani, hogy
0: Sanyi, nem válaszolhatsz.
1: De nincs, megvan Sanyi.
2: Válaszolok.
1: De nem válaszolhatsz, várjál, nem segíthetsz.
2: Segítek a kérdés értelmezés.
1: Ja, gesztenye, sűn. Gesztenye, legyen gesztenye.
0: Mihez hasonlítja a szólás a teljesen egészséges? Hát gesztenye egészséges vagy?
1: Nem, sűn, hát sűn
0: egészséges vagy? Vagy pillangó egészséges vagy? Nem, vagy mak egészséges vagy-e?
1: Ja, hogy van mak?
0: Hát
1: ja,
0: ezt mondtam a negyediknek, a makot.
1: Jó, hát az a mak az elveszett. Jó, akkor mak, jó, mak, jó.
0: Jó, helyes, mert mak egészséges. Azt hittem, jó. Nem fog tudni. Karinának így egy pontot feljegyzünk. Sanyi, te következel.
2: Jöhet.
0: Melyik egy mai együttes elnevezése az alábbiak közül? Földönfutók, kengyelfutók, álmokfutók, vagy gátfutók?
2: Jól hangzik mindegyik, ahogy ezt szoktuk mondani ezekben a játékokban, de helyes válasz az álmokfutók.
0: Így van, helyes. Sanyi is kap egy pontot. Karina, aki te jössz. Mi volt a neve az 1871-ben rövid ideig létező, figyelj, mert becsapós a kérdés, francia nagyvárosi forradalmi tanácsnak? Joni tanácsköztársaság, Rouen-i provizórium, Marseille-i unió, vagy Párizsi kommun?
1: Párizsi kommunről hallottam.
0: Tehát mi volt a neve az 1871-ben rövid ideig létező francia nagyvárosi forradalmi tanácsnak? Francia nagyvárosi Joni tanácsköztársaság, Rouen-i provizórium, Marseille-i unió, vagy Párizsi kommun?
1: Szerintem a Párizsi kommun.
0: Jó, helyes, Karina, 2-1, mert a Párizsi kommun valóban ügyes vagy, pedig történelmből nem vagy erős, tudom.
1: E3-as alá.
0: Na, hát, következő
2: kérdés. Így gondolta a 8 óra munka című.
0: Igen, abban is benne van, ugye?
1: Igen, abban, tényleg, erre nem is gondoltam.
2: Sanyi.
0: Jó. Jegyezzük, Karina 2-1-re vezet. Sanyi, te jössz. Hogyan nevezik az érzéketlen, közömbös ábrázatú embert? Betonfej, lépofa, bazaltarc, vagy bádogbúra?
2: Jézusom! Egyik jobb, mint a másik.
1: Ez jó.
2: Micsoda?
0: Sziasztok, kis betonfej!
1: Sziasztok, kis bozoltarc!
2: Mondhatom valakire, hogy betonfej, de...
0: Vagy bozoltarc!
2: Betonfej, ha nem arra, inkább az ilyen szűk, korlátolt gondolkodású. Vagy
0: mert szevaszt, te kis bádogbúra!
2: Hát
1: ez nagyon jó!
0: Na, mi lehet a helyes?
2: Hát a playpofát mondanám.
0: Helyes, Sanyi, szépített 2-2, mert valóban azt az embert, aki érzéketlen, közömbös ábrázatot plépofának szokták hívni. Amúgy én ezen elbuktam volna, mert én mindenre gondoltam, csak plépofára nem amúgy. Ezt elárulom nektek. Na, Karina, te jössz. Milyen fogyatkozott meg Kossuth Lajosnak, amikor elfogyott a regimentje? A türelme, a pénze, a baráti köre, vagy a serege?
1: A serege.
0: A serege? Megjeleljük akkor az úgymond D választ, és helyes. Mert Kossuth Lajos azt üzente, hogy elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, nincs más dolgunk, el kell menni.
1: Mindjájunknak el kell menni. Éljen a haza.
0: Jó, Karina 3-2. Sanyi.
2: Ki fog hibázni?
0: Hány évig létezett a Német Demokratikus Köztársaság? NDK. A. 71 évig, B. 61 évig, C. 51 évig, vagy pedig 41 évig.
3: Jajaj.
0: Német Demokratikus Köztársaság.
2: Hát igen, ez az úgynevezett NDK.
0: Így van.
2: Akkor azt ki kéne számolni, hogy...
0: Hát most számolgassani.
2: Létrejött.
0: Mikor jött létre, azt tudod?
2: Még aború után, valamikor a...
0: De mikor? Melyik évben jött létre?
2: Most vagy még a 40-es évek vége, vagy az 50-es évek elején valahol. Üzem nincs most a pontos dátumról az a helyzet.
0: Mikor vonták újra össze Németországot? Azt tudod a dátumot?
2: Hát amikor lebomlott a fal, 80 volt.
0: Nem 80 szerintem, de lehet. Nem akarok befolyásolni. Nem kért ez a segítségem, nem segítség.
2: De nem vált.
0: Nem mondtam semmit.
2: Vették szét.
0: Mikor hozták össze, oké, hogy a berlini fal az, nem tudom pontosan, mikor bomlott
2: le. Addig még létezett.
0: Addig meg volt, igen, de mikor vonták össze Németországot? Melyik év volt ez? Egy évszám. Egy szép, ja, mert, kerek évszám.
2: Ezt még lehet, hogy utána jó 9. De.
0: Szép kerek évszám.
2: Hát, hogy 1990. Uh-huh. Várjál, hát azért, igen.
0: Az 90. Lehet. Igen. Lehet. Nem tudom, lehet.
2: Mondjuk igen, akkor ezünk egy felező.
0: Már felezzünk? Jó, felezzük el. Megmaradt a 61-es és a 41 év. Uh-huh.
2: Hogyha... Most azt az intervallumot kell tekinteni, ugye?
1: Most telepatikusan most így küldöm az infót.
2: Mikortól?
0: Annyira... Sanyi, tippelj! 61, 61 vagy 41? Nem annyira nehéz kérdés.
2: Tehát... Letkezésétől a végéig.
0: Így van.
1: Így van.
2: Hát akkor...
0: Német Demokratikus Köztársaság hány évig létezett? 61 év vagy 41 év?
2: 41 év az még csak.
0: 41?
2: Nem. Igen.
0: Legyen a 41. Helyes, 1949-től 1990-ig létezett a Német Demokratikus Köztársaság. Ezért próbáltam, amikor mondtad, hogy 50 valahány, én meg így mondtam, hogy 50. Próbáltam sugalni, nem segítségképpen, utána mondtam, hogy szép kerek szám.
2: Valamikor a... Tehát tudtam, hogy valahol közel van a, vagy az 50-es évek eleje, vagy a 40-es évek vége. De...
0: Jó, helyes. Ugye,
1: Sanyi, akkor eltelepatizáltam a 41-et. Jó, mert én csak tippeltem.
2: Ja.
0: Jó, következő kérdés Karinához szól. Milyen mester néven ismerünk egy festőt, akinek csak a monogramja maradt fenn?
1: Csű.
0: Figyeljetek.
2: Ez kapjuk.
0: M... EC 4995, S.KD 4995, M.S.E 4995, vagy S.MS, tehát SMS 4995.
2: Ám az mindig azonos.
0: Illetve, bocsánat, én mondtam rosszul.
2: Na.
0: Várjál. Jaj, nem, már látom, oké, csak közben megbolondított a számok, ennyi. Jól mondtam, ugye?
1: Há, reméljük, hogy jól mondtad, halvány egy lila fogalmam nincs. Hát egyszerűen ez olyan kérdés,
2: hogy nem az enyém a kérdés.
1: Nem tudok válaszolni.
0: Sanyi, felhasznált egy felezőt, neked még minden segítséged megvan.
1: De én nem akarok erre felezni, mert akkor sem fogom tudni segítséget kérni, akkor se. Tehát inkább kapok egy rossz pontot, fogalmam nincs.
0: Kérdés a... cserélhetsz.
1: Cserélhetek?
2: Na tényleg.
1: Tényleg, akkor cseréljünk, jó? Mert ez
0: jó,
1: szörnyű.
0: Amúgy a helyes a C, M-S-E 4995.
1: Á, nem, nem veszem, úgyhogy cseréljünk.
0: Jó, a következő kérdés. Nem biztos, hogy jól jártál. Kiről szól? Kiről szól Kodolányi János az Égő Csipke Bokor című műve? Julianus barátról, Mózesről, keresztelő Szent Jánosról, vagy pedig Szent Lászlóról?
1: Ez sokkal rosszabb kérdés.
0: Nem olyan nehéz kérdés.
2: Nem, az művészet történet, ez meg hát...
1: Hát az első jobb a másik.
2: Ez meg történelem.
0: Nem, ez inkább irodalom, Sanyi, mert a kérdés úgy hangzik, hogy kiről szól Kodolányi János az Égő Csipkebokor cím. Na álljon meg a menet. Hol van, hol jelenik meg az Égő Csipkebokor?
1: Hát a mezőn.
0: De...
2: Igen. Alapból.
1: A mezőn. Tehát várjál, az égő csipkebokor, nem, most mit? Hát a vallásban az biztos.
0: Na, a jó út, és a vallásban hol jelenik meg? Hol írnak erről?
1: Hát a Jóisten és társai.
0: Mi az a könyv, amit mindig a papok is szoktak idézni? Miből szoktak a papok felolvasni? Ne idegesíts meg, Karina!
1: Nem járok ilyen helyekre, Robi.
0: De ezt az is tudja, aki nem jár. De ezt még az is tudja, aki nem jár templomba.
1: Tehát az a mesekönyv, arra gondolsz? A Bibliából? Az a
0: így van, nagyon jó, nagyon jó. Kimondta, végre kimondta.
1: Hát azért mesekönyv a Biblia, igen?
0: Szóval a Bibliában megjelenik az égő csipkebokor. Na most erről az égő csipkebokorról Kodolányi János Égő Csipkebokor című műve, ő írt egy művet. Ez a címe, hogy Égő Csipkebokor.
1: Igen.
0: Az a kérdés, hogy kiről szól. Na most, amikor ez az Égő Csipkebokor a Bibliának azon szakaszában megjelenik, akkor ki ez, kinek jelenik meg? Julianus barátnak? Mózesnek? Keresztelő Szent Jánosnak? Szent Lászlón?
1: Nem, legyen Mózes szerintem.
0: Jó, jelöljük meg a Mózest, és így van, mert Mózesről szól.
1: Igen, valami rém lett így a Csipkebokor környékén, a mezőn valami, igen.
0: A mezőn? Amúgy Mózes. A pusztában, nem? Miért nem a mezőn.
2: A agyaktáblák jutnak eszembe, ugye, de az égő Csipkebokor, igen.
0: Hát amikor Isten megszólítja Mózest.
1: Nem, mert a Kodolányiról azért eszembe jutott, mert van egy
2: nem olvastam
1: a könyvet. Hogy a Kodol nem olvastam.
0: Én se Kodolányi, olvastam a könyvet, csak kikövetkeztettem.
1: Úgyhogy a Kodolányiról gondoltam, hogy az valami.
0: De én sem olvastam a könyvet, egyszerűen csak ismerem a Bibliát, és kikövetkeztetem.
1: De én meg a Bibliát sem ismerem, Robi, tehát nekem ez egy mesekönyv, de az égő csipkebokor már valahol.
0: Akkor most hol tartunk? 3-3? Nem, 4-3-ra vezet Karina. 4-3. Jó, akkor még egy kérdés Sanyinak, és megyünk, zenélünk egyet. Sanyikám, egy nagyon nehéz kérdés kapsz. Melyik megyénkben található Nagy Kanizsa? Zala, Baranya, Somogy vagy Vas?
2: Az A.
0: Zala megye?
2: Zala megye. Uh-huh. Igen. Jártam is ott.
0: Szóval a helyes válasz így van, Zala megyében van Nagy Kanizsa, gratulálok, földrajzból ötös. Picit zenélünk, aztán megyünk tovább, folytatjuk ezt a bizonyos, már hétfőn elkezdett Bravissimo lemezek válogatását. Most 2008-nál tartunk már, és 2008-ból jön Sugarlóftól a Barbie című dal.

0: és folytatjuk a kvízjátékos műsorunkat. Eddig 4-4-re állnak, döntetlen, nem tud se Karina, se Sanyi elhúzni. Hát hihetetlenek vagytok. Itt vagytok, köszönjük, kedves kollégák.
1: Igyekszünk.
0: Oké, akkor csapjunk bele egy újabb körbe. Karina kapja ennek a blokknak az első kérdését, közben ránézek az időre, van 8 percünk. Kérdés, miknek a tánca szerepel, most figyeljetek, Poncielli Gioconda című operájában? Órák, diótörők, kalapok vagy szobrok?
1: Szerintem a diótörő.
0: Mondom, miknek a tánca szerepel? Poncielli Gioconda című operájában. Hát a diótörő az mióta a Gioconda nevű operájában?
2: Diótörő az egy másik mű.
1: Az másik, jó, oké, Botticelli. Okay. Jó, már fölfogtam, fél péntek benne van.
0: Persze, az nem zárja ki, hogy ne legyenek diótörők benne, te...
1: De ne, akkor szobor szerint. Óra, szobor, mi van? Még?
2: Órák, szobrok.
0: Mondom, órák, diótörők, kalapok vagy szobrok tánca?
2: Mondjuk... Nem tudom.
1: Felezzünk, mert fogalmam nincs.
0: De a felezőből fogod tudni?
1: Már vért a tippelek, nem.
0: Jó, akkor marad az órák és a diótörők.
2: No, azért ez nem rossz.
1: Azért ez nem rossz, amikor a dió... Botticelli, de akkor... Hát,
2: Botticelli, hanem...
1: Mindegy.
0: Miknek a tánca szerepel Poncielli?
2: Poncielli.
1: Azt se tudom, hol lövik azt.
0: Na, órák vagy diótörők?
1: Én a diótörökre.
0: Jó, megjelöljük, biztos? Legyen?
1: Igen, diótörők.
0: Jó, diótörők. Karina vesztette egy pontot, mert az órák tánca szerepel.
2: Igen, én is inkább arra tippeltem. Most mondom, hogy a diótörő ugye az alapból egy bale.
0: Igen. Így van.
2: Tehát, hogy azért ezt logikailag is ki lehetett csatkozni, de nem baj, ezzel én jártam jobban.
0: Így van, maradt négy. Nem biztos, Sanyi, mert te kapod a következő kérdést. A te kérdésed a következő. Melyik országot választja ketté a kópszoros? Úgy van írva, hogy cópszoros. Fülöp-szigetek, Malajzia, Új-Zéland vagy Indonézia?
2: Mondjuk ez szívás.
0: Melyik
1: na, az? Tessék, én szívok, szívjál te is.
2: Így jártunk. Jézusom. Most...
0: Sanyi, te még tudsz, kérdést cserélni, hogyha ha nem vagy benne biztos, hogy kilogikázod.
2: Hát most láttam egy felezőt, van kérdéscsere, hány segítséget van? Kettő, három, nem.
0: Igen, van harmadik, hogy én kéred az én segítségemet.
2: Aha. Akkor help, Robi, help!
0: Jó, segítek. Az a kérdés ugye, hogy melyik országot választja ketté a kópszoros. Én azt mondom neked, hogy ez az ország nem egy, hát sziget, de mégsem olyan sziget, mint mondjuk a Fülöp-szigetek. Egy olyan országról van szó, ahová szeretnek magyarok is menni, bár azért eléggé, hát most, hogy pontosan földrajzi fotóra, azt még sem tudom, de azt tudom, hogy mi a válasz. De azt nem mondhatom meg. Hogy segítsek? Sok magyar költözött ki oda, és várján, és híresek arra, híresek a környezetéről, van amúgy foci csapata is nyilván, de jelenleg nem, tudomásom szerint nem volt kint a világbajnokságon.
1: És akkor sorolt föl még egyszer.
2: Akkor nézzük át még egyszer, tehát akkor van...
0: Tehát van Fülöp-szigetek, Malajzia, Új-Zéland, vagy Indonézia. Uh-huh. És a VB nem volt kint.
2: Ők nem voltak kint. Magyarország, akkor valószínűleg Fülöp-szigetet is kizárva, Fülöp-szigeteket is kizárhatjuk, hogy...
0: Mivel mondtam, hogy nem olyan sziget, de nem olyan sziget. Attól jóval nagyobb sziget.
2: Itt van az a híres, az a kis madára, vagy gyümölcs, nem az a kivik, vagy mik élnek.
0: Igen, ott. Igen, igen, és ők hol
2: akkor Új-Zéland lesz.
0: Jelöljük meg Új-Zélandot?
2: Igen.
0: Megjelöljük, és így van Új-Zéland a helyes megfejtés. Nem tudom, hogy hogy segítsek, de próbáltam.
2: Már ez nem parkóba.
1: De ez jó segítség volt. Mert...
2: parkóba, de már önmagamon is próbáltam segíteni.
0: Na, de Új-Zéland nincs kint a labdarúgó világbajnoksága, mondom, Indonézia talán kint volt, nem? Nem volt kint,
2: hát meg nem. Nem. Lehet, hogy kint volt.
0: Meg nem mondom.
2: Nem.
0: Jó. Tehát akkor így Sanyi 5-4-re vezet, mert te helyesen válaszoltál.
2: Igen.
0: Viszont te már csak kérdést tudsz cserélni, ha jól emlékszem. Karinának még kiérheti a segítségemet is, meg felezhet is.
1: Mert nem, most feleztem.
0: Ja, akkor már feleztél, és kérdést is cseréltél?
2: Kérdést is cserélt, már csak te
0: segítsz. Akkor már csak a segítségem.
1: Igen, már csak te segítsz.
0: Hát jó, látod, igen. Látod. Na, a következő kérdés Karinához. Az alábbiak közül melyik növény? Pásztorgyűrű, pásztortáska, pásztorsíp, vagy pásztorgém?
2: Tudtam, hogy pásztoróra is ez.
0: Azt tudjuk, hogy nem növény. Ne jó pásztoróra is.
1: Na látod. Még egyszer gyorsan mondd el.
0: Szóval, az alábbiak közül melyik növény? Pásztorgyűrű, pásztortáska, pásztorsíp, vagy pásztorgím?
1: Pásztorgyűrű.
0: Növény.
1: Igen, pásztorgyűrű.
0: Növény?
1: Ha növény, hát de most a táska
2: nem befolyásoljuk.
0: Nem befolyásoljuk, csak kérdezem.
1: Hát valamelyiknek az kell, hát a pásztorgém, az...
2: Ró, nem hallottam semmit, nem is
1: hát nem, én a pásztorgyűrűre gondoltam.
2: Madár lenne, de szerintem.
0: Nem kéred a segítségem?
1: Nem.
0: Jó. Akkor megjeljük a pásztorgyűrűt, és helytelen, mert pásztortáska.
2: Igen,
0: próbáltam segíteni, úgyhogy nem akartam.
1: Ne, hát erről nem. Nem lehet állnom mindig izé. Ilyen
0: de hát hallottál is, már nem hallottál pásztortáskáról, Karin?
1: Nem, szívem. Nem.
0: Ó, Istenem.
2: Én ezt olvastam. Gyógynövényes könyveket tessék.
1: Hát majd mostantól azt fogok olvasni, gyógynövényes könyvet meg.
2: Iha.
0: Karinike? Karinike?
2: Karinike?
1: Már keresztelő is lesz, jó van. Oké. Már vagyok Karinka, Katalin,
2: Karinka az
1: Karolina, Karinka.
0: Nem de... Sanyit akartam mondani amúgy, de...
1: Hát az nem K, az S, de nem
0: baj. Kellett belőle. Az a helyzet, hogy ebben az órában nincs idő újabb kérdésre, elnéztem
2: Sanyinka.
0: Az órára.
1: Sanyinka, elbiált, elszórakoztuk az
0: időt. Sanyi vezet 5-4-re.
1: Hát, nem 6-4.
0: Olyan 6-4-re, igen.
2: Már 6-4.
1: 6-4, már 2-t elrontottam.
0: Igen, 6-4-re, jó van, én kérek nézni. 6-4.
1: Semmi baj,
2: mert azt én megfejtettem, ezt meg elrontottad, akkor még utána ezt én meg kitaláltam. Jó.
1: Elhagyjuk az órát, meg a...
2: Órás tánca, igen, utána beugrott.
1: Az órát, meg a táskát bebukta. Nem baj.
0: 11 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai. A menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régi adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők.

0: helyszín nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként. A látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyarúdi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: És folytatjuk a játékot, melyben Sanyi vezet eddig 6-4-re. Mai ennek a blokknak az első kérdése, figyeljetek, könnyű kérdése, kezdünk Karinának.
1: Aha, persze, hogyne.
0: Hogyan nevezik az érzéketlen, közömbös ábrázatú embert? Ja, ez már volt, ez most hogy került ide vissza? Bocsánat, ez volt.
2: Köszönöm, hogy ez már játszott, ez a kérdés.
0: Jó, bocsánat, rossz irányba.
1: Tolakodik a kérdés.
2: Ő volt a fléfofa.
0: Igen, ez a kérdés nem érvényes, újabb kérdés. Szóval a kérdés, Karina, így szól. Miből vannak az idegei a nagyon nyugodt természetű embernek a mondás szerint? Cipőperkliből, acélsodronyból, kötélből, vagy damilból?
1: A kötélből, na végre egy könnyű kérdés, sok nehéz után úgy.
0: Rendben, helyes, válaszol. Valóban kötélből vannak az idegei. Sanyi?
2: Tudok azt is mondani, hogy acél idegei vannak, de igen, nem mondja.
0: Következő kérdés. Milyen méznek neveznek egy szivacsos, nyúlós édességet? Perzsa, ja. Bolgár, görög vagy török?
2: A D-t kérem megjelölni.
0: Rendben, D helyes. Így van, tehát akkor 7-5-re módosul az állás. Karinának. Ki nem görög mitológiai alak az alábbiak közül? Héfaisztosz, Epiméteusz, Kreón vagy Visznu?
2: Micsoda a kérdés, hogy ki nem?
0: Tehát, Karinának szól, ki nem görög mitológiai alak az alábbiak közül? Tehát ki nem görög?
1: A D.
0: Héfaisztosz, Epiméteusz, Kreón vagy Visznu?
1: Szerintem Visznu.
0: Megjelik a D-t, és így van, 7-6-ra szépít Karina. Sanyinak következő kérdés. Milyen állatokkal küzd meg Bambi a Disney rajzfilmben? Farkasokkal, kutyákkal, medvékkel, vagy pumákkal?
2: Tudom én.
0: Bambi, tudod ki Bambi?
2: Disney rajz. Őz.
0: Így van, az őzike.
2: Őzike?
0: És kivel küzd meg a Disney rajzfilmben? Farkasokkal, kutyákkal, medvékkel, vagy pumákkal?
2: Mondjuk nem tudom, hogy még biztos, hogy olvastam, de a film nagyjából. Hát kivel küzdhetnek ott a Bambi?
1: Vadizéknél.
2: És nekem most már maradt semmim.
0: De várjál, elhasználtad a felezőt? Felezőt elhasználtad? Igen.
2: Igen.
0: Kérdéscserét, és kérted a segítségemet. Kérdéscserét te használtál?
1: Igen, egyszer. Igen.
0: Hát akkor senkem semmi segítséged.
2: Nem maradt, igen, mert ezt a szemmel tisztáztuk, hogy nem maradt segítség.
0: Karinának maradt segítsége?
1: Igen, nekem a te segítséged maradt, igen.
0: Jó.
2: Igen.
1: Hát, Sanyi, akkor tippelj.
2: Ebben az esetben.
0: Jó. Sanyi?
2: Tippelem a... Igen?
0: Tippeljél.
2: Farkasok.
0: Farkasokkal? Aha. Jó, a tippet helytelen, mert kutyákkal. A B volt a helyes válasz.
2: Rokon, de...
0: Hát, nem teljesen. Jó, Karina jön, és itt a lehetőség egyenlíteni, Karina. Melyik hangszer nincs a vonós négyesben az alábbiak közül? A. brácsa, B. hegedű, C. nagybőgő, D. gordonka.
1: A hegedű és a brácsa, az szerintem a gordonka. A gordonka nincs benne.
0: D-t jelöljük meg.
1: D-t jelöljük meg.
0: Gordonkát jelöljük meg.
1: Igen.
0: Megjelölik Gordonkát. A válasz helytelen, mert a nagybőgő nem vonós hangszer. A Gordonka, a brácsa és a hegedű vonós hangszer. És a nagybőgő, majdnem akartam így bőgni. Úgyhogy, hát Sanyi.
1: Elba.
0: Igen, elbaltáztad, nem baj.
2: Igen, mert a cselló az a
1: az a limoncello, amit Olaszországban fogok inni egy hét múlva, igen.
0: Na menjünk tovább. Sanyi, mi eszi meg az ikreket reggelire az ismert magyar film címe szerint? A skorpió, a vízöntő, az oroszlán, vagy a nyilas?
2: Skorpió.
0: Megrék az át, és így van, Sanyi 86-ra kezd elhúzni. Karina, te jössz.
1: Ezt a bőgőket. Na jó, igen.
0: Karinának a következő kérdése. Melyik országot választja? Ez a kérdés már volt. És bocsánat, lapozunk. Kérdés, a következő kérdés. Pillanat, csak itt fejebb görgetem, mert...
1: Igen, megvan. Anyja vagy apja?
0: Nem, ez a kérdés volt, ez a kópszorosos volt Sanyinak.
2: Igen, az a...
0: A gép tréfálkozik. Következő kérdés. Kit személyesített meg Val Kilmer a The Doors című filmben? Van Morrisont, Jimi Hendrixet, Jim Morrisont, vagy Jim Page-t?
1: Hát akkor, Robikám, szerintem jelöljük meg a fogalma sincs melyiket.
0: Jó, nem kéred a segítségem akkor.
1: Hát, na jó,
0: segítség.
1: Segítség, nem tud.
0: Azt mondom, hogy kizárhatod Jimi Hendrixet.
1: Az jó.
0: És... aki a helyes megfejtés, az nem egy oldal. Sanyi érti, hogy miért mondom. A négy név közül ki oldal, végigmondom a nevet, csak is segítsek. Van Morrison, Jimi Hendrix, azt kizárt, azt mondtam, igen. Zárt ki. Jim Morrison, vagy Jimmy Page.
2: Ja.
0: Azért mondtam, hogy nem egy oldal. Helytelen.
2: Ez nem hát, segít, Karina.
1: Hát ez rajtam tette. Vagy az A, vagy a D. Fogalmam nincs. Nem hát tudom, jelölj meg a D-t. Nem tudom, D.
2: Kéne kizárni, de...
1: D.
0: Segítek tovább, mert kérheted a segítségemet. Nem lehet a helyes válasz egy Morrison. Nyelven segítek, Karina, logikáz már össze komolyan.
1: De nekem nincs, én ezt
0: még egyszer mondom.
1: Nem tudom, tényleg.
0: Van Morrison, Jimi Hendrix, Jim Morrison és Jimmy Page. Elmondtam, hogy mi a megfejtés, és nem veszi észre.
1: Akkor C.
0: Megjelöljük a C. Jim Morrison, így van, a végre valahára. Na.
1: Péntek.
0: Próbáltam segíteni kézzel, lábbal. Hát.
1: Leesett, ugye, későn, de...
2: Nem egy Morrison, igen, mert ő a van.
1: Jó, igen, az már, az esett le. Csak később.
0: Azért mondtam, hogy nem lehet egy Morrison, ugye van Morrison, volt az A.
2: A legrosszabb, amikor nem...
0: Jimi Hendrixet mondtam, zárt ki a labból, és nem lehet a megfejtés P oldal, ami ugye...
2: Page
0: volt.
1: Hát jó, de hát az angol tudás... az akadozik szívem, tehát ezt nem mondjuk kézik, tehát ne várj többet rám. Tehát.
0: Jó. Következő kérdés Sanyinak, mert így most 8 szétre szépült az állás. Mi volt a címe József Attila utolsó életében megjelent kötetének? A. Tanítások, B. Külvárosi éj, C. Nagyon fáj, D. Levegőt. Életében, ami utolsó megjelent kötete. Benne van a négy között.
2: Nyilván
1: nekem tippem van, de...
0: A feladhatjátok a játékot, ha valaki feladja, akkor újják, akkor a következő zene után újat kezdünk, és onnantól kezdve mindenkinek kell az újabb segítsége. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy feláll, vagy pedig azt mondja, hogy tippel is elbukja, és ha mind a ketten elbukjátok, akkor is újra kezdjük.
2: Tehát, hogy igen, mert az az érdekes benne, igen, hogy akkor meddig bukhatsz úgy, hogy akkor közben
0: így tovább megy. Így van.
1: Elég akkor sokáig.
2: Mert én feladni nem akarom, legfeljebb rosszat tippelek, és akkor nem tudom, meghatározok, hogy mennyi bukás után kiesés.
0: Viszont mi volt a címe József Attila még nem, életében utolsó?
2: Jó, fáj, ugye az egy vers is, egy kötet cím is. Nyilván mindegyik József Attila kötet.
0: Így van. Tanítások. Külvárosi íj, nagyon fáj, és levegőt. József Attila ugye egy tragédiában hunyt el, konkrétan mondhatni, hogy saját maga vetett véget az életének.
2: Nagyon fiatalon. Még nem tudom, hogy az a vers mikor íródott, az a baj időben. Hát én megtippelem a levegőt.
0: Megjelöljük a levegőt, és helytelen, mert a C a nagyon fáj.
2: Nagyon fáj.
1: Én arra tippeltem volna.
0: Jó.
2: Én ezt ismerem magát így, vagy hát tanultam meg soha, de a verset is ismerem, de hogy azt nem tudtam, hogy végülis időben azt, amikor írtam, mert az egész élete egy
1: fájdalom volt.
2: Szenvedés volt.
0: Karinán a döntés joga, most ha Karina is elrontja, akkor mind a hárman újra visszakapjátok a három segítséget. A következő körre, a zene előtt utolsó kérdés.
1: Lőtt a sódát.
0: Melyik festő nem itáliai az alábbiak közül? Ó, te szereted az olaszokat, csak tudod, hogy melyik
1: lehet olasz. Én szeretem, de hát az jó.
0: Na nézzük. Caravaggio, Tiepolo, Mantegna, vagy Murillo?
1: Ebből kettőt tudom, hogy nagyjából ki az, tehát a Murillo-ra tippelnék, de...
0: A D-re?
1: Igen.
0: Megjelik a D-t, és az a hírem, hogy helyes, mert ő nem olasz.
1: Igen, neki nem volt olasz hangzás.
2: Pedig neve. Így a nevé, igen, én hát nem tudom, én mondjuk a C-re mondtam volna, mert annak egy kicsit, nem tudom,
1: persze. Az is olaszos, tehát benne van.
0: Jó, így nem kap vissza segítséget senki, zenélünk picit, aztán pedig Sanyival fogjuk folytatni.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk. Sanyikám, egy testhez álló kérdést kapsz. Melyik olimpián szereztünk mindössze egy aranyérmet?
1: Hóha!
0: Athén 1896, Párizs 1900, London 1908, vagy Amsterdam 1928.
2: Hát ez nagyon durva.
0: Egyetlen
2: egy. Tudom, hogy előző életemben olimpikon voltam, vagy nem, de... Nem.
3: Hát pedig lehet, hogy voltál. Hát, hogy jól lenne, visszaemlékezzél rá, Sanyi.
2: Aranyat, de...
0: Tudom, nem könnyű a kérdés, de. Nem könnyű a kérdés. Annyit segítek segítség nélkül, hogy ugyanabban a városban a mostani modern érában is rendeztek olimpiát.
2: Milyen idő elvallunk a mostanság? Nézzük újra a városokat.
0: Tehát Athén 1896, Párizs 1900, London 1908, vagy Amsterdam 1928.
2: Nem tudom, hogy mennyire gondolsz távoli, vagy mennyire közeli olimpiára, mert akkor egy megtippelem a Párizst, mert az még nem rég volt.
0: Jelöljük meg a B-t.
2: Igen.
0: Megjelöljük a B-t, és helyes, Párizsban 1900-ban csak egyetlen egy magyar arany született.
3: Ó, Sanyi, nagyon jól tudta tippelni.
2: Persze azt nem tudjuk, hogy most konkrétan mi.
0: Igen, de Párizsban rendezték a 2024-es olimpiát, a legutolsót is, úgyhogy igazából azért próbáltam, de amúgy Amsterdamban is volt olimpia, ugye, jól mondom. Athénban tudom, hogy volt 2004-ben.
2: Amsterdamban nem tudom mikor, de régenben.
0: Viszont még egyszer mondom, gratulálok, így 9-8-ra változott az állás. Karina! Szeretett ezt a Bibliát?
3: Ó, édes jó Istenem! Hia.
0: A kérdés így hangzik. Hány fia volt Noénak a Biblia szerint? A2, B3, C7, D10.
3: A Noénak bárkája volt, azt tudom, de hogy az hány gyerek?
0: Hány fia volt?
3: A Noé feleségét megkérdezzem. Várjál, Noé bárkája.
2: Arról pedig pont volt valami, mert most
3: Sanyi, hát
2: ez a Biblia gyerekeknek.
3: A gyerekeim, a gyerekkoromban sem olvastam Bibliát.
2: Abban, nem vannak ilyen filmek, és ezt szokta hozni az első.
0: Van film is róluk, igen. Jó mondja, Sanyi. Nem csak Noéról, meg Noé bárkájáról, hanem a három fiúról is. Vagy négy fiúról, vagy hét fiú. Nem, bocsánat, 2, 3, 7 vagy 10 fiúról. De fiúk voltak. Legalábbis én fiúkról tudok. Aztán, hogy volt-e lány, azt nem,
3: nem
0: tudom.
3: Nem voltál ott, úgyhogy...
0: Nem figyel, voltam ott, azt tudom, hogy film készült a X számú fiúból.
3: Szerintem a 10 az biztos, a 2 és a 3 között vacilálok.
0: Aha, jó.
3: Legyen a 3.
0: Jelöljük meg a B-t, a 3-at?
3: Jelöljük.
0: Megjeljük a 3-at, és helyes! Gratulálok! 9-9-re módosra az állás. 3 fia volt. Nem, igen?
2: Ikozló fiú, a közülük volt.
0: Melyik fiú?
2: Ikozló fiú, nem?
0: Nem, én úgy tudom, az nem. Az nem Noé fiú, az nem, az más volt. Én úgy
2: és valamelyik elment, és akkor ott próbált. Nem tudom, de azt nem tudom, hogy melyik sztori volt, mert mond nemrég láttuk. De.
0: Az a helyzet, hogy még tovább sem tudunk segítséget ajánlani. Kérdés. Milyen, és Karinához, nem, Sanyihoz, bocsánat.
2: Sanyihoz. Már hoztam, igen.
0: Milyen a piaci légy a közmondás szerint?
2: Hát ez
0: kövér, szemtelen, hangos, vagy jól lakott?
2: Hát mindegyik igaz, hát hangosnak, hát nem turuzsolnak, de nem. De egyszerre lehetne kövér is, és szemtelen, egyébként szemtelen, mint a piac.
0: Megjelenjük a B-t, és így van, 10-9. Karina, te jössz. Mit határozunk meg metronómmal? a metrójáratok sebességét.
3: Hát ez jó.
0: Várt a mondást.
3: Ez jó. Igen.
0: B. A folyók mélységét. C. A városok szennyezettségét, vagy pedig a zeneművek tempóját.
3: Metronom, szerintem a zeneművek tempóját.
0: Jó, megek a D-t, és így van, 10-10 az állás.
3: Áj, ilyen.
2: Erre a poénos választ, ezt mondanám, hogy nevettem. Én vágó, kismester vagy, és kinevettem.
0: Én ezen nagyon jó szórakoztam, hogy a metrójáratok sebességét.
2: Nagyon nagy ötve.
0: Jó. A következő kérdés. Melyik előtag fejez ki levegővel, légnemű testekkel való kapcsolatot?
3: Hú, Sanyi, jön a szellemvilág.
0: Figyeljetek, poli, termo, aero, vagy paleo? Ó, Istenem, de számomra könnyű kérdés lenne. Melyik előtag fejez ki levegővel, légnemű testekkel való kapcsolatot? Poli, termo, aero, vagy paleo? És ha azt mondom neked, hogy Forma 1-ben és a repülőgépeknél ezt mennyit használják?
3: Én már tudom, de nem mondhatom el.
2: Most.
0: Az a bizonyos dinamika.
2: Akkor nem a... Aha, az más.
0: Volt poli, nem mondom, poli, termo, aero és paleo.
2: Ha, nem.
0: Nem értem.
2: Jó, akkor itt még nem válaszoltunk.
0: Sanyikám.
2: Aero.
0: A C?
2: Igen.
0: Aero?
2: Aerodinamika.
0: Megjelöljük, igen, aerodinamika, így én van, az a levegő. Helyes. Így
2: ja, mert az aero, az latinban ugyanamit az angolban az air.
0: Hát jó, de mi úgy mondjuk, hogy aerodinamika. Jó, következő kérdés Karinához. Mi a grillfújt magyar elnevezése? A. Citroncs. B. Citrát. Citronella. Vagy citronát.
3: Mi van a grillfújt? Te Jézusom, a grapefruit az grapefruit.
0: Hát de magyar elnevezése is van.
3: Hát nem itt nevezgetik ezt itt a magyarul, olyan szép szó, hogy grapefruit.
0: Szóval citroncs, citrát, citronellát vetessé, Zolibor, vagy citronátot?
2: Citronella.
0: Citronella. Citronella az olyan, mint egy női név. Szia,
3: igen, igen,
0: citronella vagyok.
2: Citronella vagyok.
3: Hát az A és a C között vacilálok. Hát nem itt nevezgetik el. Legyen a C, igen. De nem lesz jó a citronella. Vagy az A, vagy a C, de nem tudok válaszolni. A, C, az nem jó.
0: Citroncs, azt jelöljük meg.
3: Igen.
0: Megjelölik az át és helyes. Magyar megfejezés a grapefruit, az citroncs. Úgyhogy mondhatod, Zolinak, hogy vegyél már egy kiló citroncsot. Lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki érti.
3: Az inkább női névnek volt, úgyhogy inkább az átválasztottam.
0: Jó, helyes. Hogy vagyunk már?
3: 10-9? Nem.
0: 11-10. Nem. 10. Úgy van? Már most belebonyolódtam. Azt hiszem, hogy 12-11. Sanyi.
3: 12-11, igen. 12-11.
0: Na, Sanyikám, a következő kérdés, aztán zenélünk egyet. Melyik énekesnő volt John Travolta partnere a Pomádé című filmben?
2: Olivia Newton-John.
0: Madonna. Olivia Newton-John. Whitney Houston, vagy Cher?
2: Amo a B.
0: Olivia Newton-John. Jó, megéljük a B-t, és helyes, így van. 13-11.
3: Egy.
0: Karinának egy kérdés még, és akkor még benne vagyok a kérdésekben, tényleg utána zenélünk. Melyik Egyesült Államok beli városban nem rendeztek soha nyári olimpiai játékokat az alábbiak közül. Los Angeles, Atlanta, St. Louis vagy San Francisco?
3: ABCD.
0: Tehát Los Angeles-i olimpia, Atlantai olimpia, St. Louis-i olimpia, vagy San Francisco-i olimpia. Melyikről nem hallottál?
3: Én a San Francisco-ra tippelnék, ám bár a többit se tudom, hogy rendeztek a nyári olimpiát ott, de a San Francisco-ra.
0: San Francisco?
3: Uh-huh.
0: Hát akkor jelölj meg a D-t, és helyes! San Francisco-ban sosem rendeztek olimpiát.
3: A San Francisco utcái volt egy ilyen filmsorozat, az megvan. Igen, meg hogy San Francisco-ban nagyon sok meredek út van, az is megvan, de olimpia azt szerintem tuti nem volt, úgyhogy nagyon jó tippel.
2: Igen, mert amikor volt ez a moszkvai, meg az amerikai közökkor, akkor volt Los Angeles-be, amikor...
3: Igen, a Los Angeles még talán
2: nem,
3: itt, igen.
2: Oda nem mentek, ezek ide nem jöttek.
3: Volt itt kavarodás, rendesen. Volt.
0: Atlantában megint volt, nem is olyan régen, a 90-es, 92-es?
3: Vagy 90, a, igen,
0: valamelyik atlantai olimpia, azt tudom, nemrég volt. Igen, azt hiszem, hogy Szőul után volt Atlanta. A St. Louis-ban viszont nem tudom, mikor volt olimpia, de volt. Viszont melyik fizikai fogalom SI, SI mértékegysége a Newton? A. erő, B. teljesítmény, C. elektromos töltés, vagy pedig a hőmennyiség.
2: Jaj, hogy van ez?
0: Melyik fizikai fogalom SI mértékegysége a Newton? Hát, mi ez kell Newton?
2: Newton.
0: Nem Newton, hanem Newton.
3: Newton gyakorlat a gerendán, igen.
0: Erő. Amúgy van ilyen fogalma is, amit tanítottak nekünk fizikában, jól emlékszek. Erő, teljesítmény, elektromos töltés, vagy hőmennyiség, Sanyi?
2: Basszus, szerintem az erő.
0: Megérjük az át, és így van, az erő, 14.
2: Mert hogy ügyes legyél, Newton, ahhoz erők.
0: Így
3: na,
0: van.
3: Látod, milyen jó összefüggések vannak.
0: Jó. Megyünk, zenélünk picit. Jön Varga Viktor 2010-es Bravissimo albumról, lehet zöld az ég, nem éneklek, hanem majd Varga Viktor teszi ezt.

0: Na, kedves kollégák és hallgatók, folytatjuk és egyben lezárjuk ezt a mai játékos műsort. A kérdésem most Karinához fog szólni elsőként.
1: Figyelek!
0: Melyik uralkodói cím egy kártyajáték elnevezése is? A. Cár, B. Kán, C. Fáraó, D. Szultán.
2: Hűha! Egy kártyajáték. Szerintem, hogy a magyar kártyából lesz valami, mert az úgy egyszerű lett volna.
0: Hát, nem mindenki...
1: Akkor még egyszer...
0: Szóval, még egyszer a kérdés. Melyik uralkodói cím egy kártyajáték elnevezése is? A. Cár, ugye az orosz cárok voltak.
1: Igen, az a...
0: B. Kán, ugye tatároknál volt a Kán, például Batu Kán, Dzsingisz Kán. Így van. C. Fáraó, hát ugye egyiptomi fáraó. Vagy a szultánok Törökországban D. Melyik egy kártyajáték neve is?
1: A fáraó.
0: Melyik meg a C-t?
1: Igen.
0: Melyik a C-t, és helyes, Karina szépített, 14-13 az állás, a fáraó az valóban egy kártyajáték.
2: Igen, hogy én is azt mondtam volna most így a végére. Aha.
0: Sanyi, a következő kérdés neked szól, kinek az életéről készített Oscar-díjjal jutalmazott filmet Richard Attenborough? A. Mahatma Gandhi, B. Albert Schweitzer, C. Martin Luther King, vagy pedig Teréz anya?
2: Attenborough, ugye, akit a természet filmjeiről ismerünk.
1: Igen, David Attenborough, igen.
0: Igen. Kinek az életéről készített Oscar-díjjal jutalmazott filmet? Richard Attenborough.
2: Egyik sem természettudós volt, vagy nem volt köze a... Mindegyik szerette a természetet, de egy kis kilengése volt Attenborough-nak, hogy csinált egy játékfilmet.
1: Nehéz.
0: Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King és Teréz anya. Az a kérdés, hogy ki ezek közül, a személyek közül milyen szerepet játszottak a történelemben? Azt, de a tisztában
2: vagyunk? Martin Luther King.
0: Igen, ő ki volt? A
2: reformáció, vagyis hát a...
0: Igen, reformáció végül is egy ilyen... Igen.
2: Volt.
0: Teréz anya?
2: Teréz anya szintén ugye...
1: Igen, de reform.
2: Télet egyház, ugye ő egy...
0: Ki volt Albert Schweitzer?
2: Albert Schweitzer ugye a tudós, aki...
1: Feltaláló volt, nem?
2: Feltaláló és...
0: És Mahatma Gandhi?
2: Gandhi meg ugye, hát... indiai... de most Mahatma Gandhi a... Indira Gandhinak?
0: Igen, Mahatma Gandhi.
1: Lehetséges, igen, annak valami rokona volt, igen.
2: Ja, vagy... Jó.
1: Tényleg, hogy ebből melyikből csinált.
2: Igazából meg nem mondom. Én fejük meg Gandhit.
0: Jelenjük meg az át, megjelenik az át, és helyes! Mahatma Gandhiról írt és készített Oscar-díjra és jutalmazott filmet.
2: Ez egy erős és szerencsés tipp volt.
1: Igen, nagyon ügyes voltál, Sanci.
0: Gratulálok, Sanyi. Ezzel 15-14-re módosul az állás, ugye? 15-14.
1: Igen. Igen, igen, 15-14.
0: Jó, következő kérdés, meg kicsit könnyebb kérdés Karinához. Hogyan folytatódik a mondás? Annyit ért hozzá, mint ló a számtamhoz, csiga a betűvetéshez, tyúk az ABC-hez, vagy cica az algebrához.
1: Jézusom, az A és a C között filózok.
0: Figyelj, hogyan folytatódik a mondás? Annyit ért hozzá, mint ló a számtanhoz. Annyit ért hozzá, mint csiga a betűvetéshez. Annyit ért hozzá, mint tyúk az ABC-hez. Vagy annyit ért hozzá, mint cica az algebrához.
1: Hát én az A és a C között filózom, mert a ló meg a... Ja.
2: Csiga meg.
1: Igen, tehát legyen az A.
0: Az A-t jelöljük meg. megjelöljük az át. Jó, én nem megjelöltél.
1: Szerintem a
0: C. Ló, a számtam, az megjelöltük, és helytelen, mert nem igaz, hogy nem hallottad még azt a mondatot, Karina, hogy annyit értesz hozzá, mint tyúk az ABC-hez.
1: Igen, a C, igen. Hát ezt elhamarkodottan döntöttem, mert az A meg a C között, de...
0: Maradt 15-14. Sanyi, növelted az előnyöt. Figyelj, a kérdés a következő. Mire használják a fregolit? Edények tárolására, ruhaszállításra, délutáni pihenésre, vagy sütemény sütésre?
2: Kirakom magam a fregolira délutánra szeretni.
1: Hát jól nézzék ki.
2: Ez a ruhaszállítás.
0: Süssünk már egy kis, süteményt a fregolit.
2: Jó.
0: Jelöljük meg a B-t.
2: 40 fokos melegbe.
0: Megjelöljük a B-t, és így van, ruhaszállításra. Ez az az eszköz, amit így kifeszítenek két végén, sok esetben használják, és ilyen ruhaszállító igazából. Fürdőszobákban kát felett láttam ilyet.
2: Ilyen kötél.
1: Igen, van két kis csörlő, és fel lehet húzni.
0: Így van. Jó. Következő kérdés Karinához. 16-14 az állás. Hány éves évforduló a centenárium? 10, 20, 50 vagy 100?
1: Centenárium, hát vagy az 50 és a 100 között vacilálok. 50 éves évforduló, hát vagy az 50 vagy a 100.
0: Centenárium. Nemrég volt, pontosabban tavaly volt a rádiózás centenáriuma. A magyar rádiózás centenáriuma.
1: Magyar rádiózás centenáriuma.
0: Illetve egészen pontosan a magyar rádió
1: létre. Hát az 50 év. Akkor 50.
0: Mikor jött létre a magyar rádió?
2: Most.
1: 100 éve? Nem, 50 éve.
2: Kicsit hazabeszéljünk, volt pár éve ugye a Vakok Szövetségének is centenáriumának.
0: Igen.
2: Akkor is nagy ünnepségek voltak. Mi az a másik esemény, amit még szoktunk mondani? Az egyik az 50-re vonatkozik, a másik
1: a másik meg a 100-ra. Aha. Ki emlékszik már? A lakodalmak
2: van. A jubileum, meg van a centenárium.
0: Sanyi, is úgy érzem, segít meg, Karina, ne ennyire egyszerű
1: kérdés. Nem, én vagy az 50, vagy a 100, de nem tudom eldönteni, hogy 50 vagy 100, de hát legyen akkor a 100, a 10 meg a 20 biztos.
0: Jelöljük meg a 100-at.
1: Jelöljük meg inkább a 100-at.
0: Megjelöljük a 100-at, és ez az helyes 100 év a centenárium, Karina, tanulj meg egy életre.
1: Jó.
0: Jó, köszönöm.
2: Ja, pont erről beszéltem, hogy a 100 éves a rádió, egész évben ment róla, vagy hát most.
0: Így van.
1: Ó, ki emlékszik már arra?
0: Na, akkor így 16-15-re szépült az állás. Sanyi, kit formált meg Bodrogi Gyula Müller Péter Szomorú Vasárnap című film főszereplőjeként?
2: Hát biztos a íróját.
0: A. Dankó Pistát.
2: Nem.
0: B. Rigó Jancsit.
2: Nem.
0: C. Seres Rezsőt. Vagy igen. Pedig Kálmán Imrét.
2: Nem.
0: Akkor kit?
2: Seres Rezső.
0: Megjelik a C-t, és helyes, Seres Rezsőt valóban. 17-15. Lehet, Sanyi megnyeri ezt a mai játékot, mert van?
1: Lehet, mert...
0: Két gyors kérdésre maradt idő, próbáltok ugye gyorsan válaszolni. Karina, melyik híres film főszerepét nem Jean-Paul Belmondo játszotta? Zsaru vagy csirkefogó? A riói kaland, Szabadlábon Velencében, vagy egy férfi és egy nő?
1: Az A.
0: Megjelöljük az A-t. Helytelen. A riói kalandot nem. Mert az volt a kérdés, hogy melyik híres film főszerepét nem Jean-Paul Belmondo.
1: Igen, nem volt a kérdés, hát rosszat tippeltem.
0: Jó, akkor maradt 17-15. Sanyikám,
2: egy férfi,
0: három ponttal megnyerheted. Kérdés. Mi a batáta másik elnevezése? Csillagtök, cickafark, édesburgonya, vagy spárga kell?
2: Mi a negyedik?
0: Mi a batát a másik elnevezése?
2: A D-t mond újra. De amúgy tudom a megoldást, csak mi? Volt a D.
0: Mondom, A. csillagtök, B. cickafark, C. édes burgonya, D. spárga kell.
2: Spárga kell. Spárga nem kell, nem olyan. Hát meg lehet enni.
0: Jó,
2: nem.
0: Melyiket jelöljük meg?
2: Édes burgonya amúgy, tehát az megint a C.
0: Megjelöljük a C-t, és így van, 18-15. Gratulálunk, Sanyikám.
2: Köszönöm.
0: Te nyerted ezt a vetélkedést itt a lépés délelőttben. Ennyi fért a mai lépés délelőttbe, és akkor most álljunk meg egy pillanatra minden szempontból. Kedves hallgatóink, közérdekű közlemény és tájékoztatás következik. Az elkövetkezendő 2 hétben, ami azt jelenti, hogy jövő hét hétfőtől 13-ától 17-ig péntekig, valamint utána hétfőtől 20-ától péntekig 24-ig a lépés délután és a lépés délelőtt csapata, valamint ugye a lépés magyar top 20 csapata szabadságra vonul. Nem leszünk műsorban, legközelebb július 27-én hétfőn jelentkezünk. Addig jobbnál jobb zenékkel, természetesen a kollégák jönnek jó műsorokkal, és hallgassatok minket a nap 24 órájában, hangulódjatok ránk, igyekszünk minél változatosabb zenei kínálatot nyújtani nektek, és türelmetek, megértésetek. Köszönjük, mi elmegyünk egy kicsit pihenni, hogy feltöltődve utána újult elővel vághassunk bele a lépés délutánba, majd lépés délelőttbe, a lépés magyar top 20-ban. Annyi, hogy a top 20-as listát majd az még, de én azt mondom, hogy most az is szünetel, szavazni lehet, de a következő lépés magyar top 20 majd július 30-án csütörtökön lesz hallható. Addig szünetel, addig szavazhattok, tehát a szavazást most az elkövetkezendő 2 hétre kitoljuk. Pontosabban 3 hétre, hogyha úgy nézzük, és röviden, tömören ez a közérdekű információnk, és addig se kapcsoljatok el sehova, hallgassatok minket, és azt követően is várunk titeket vissza a hangszórók mellé. Szerintem minden infót elmondtam, kollégákat kérdezem, hogy rakjunk-e hozzá valamit.
1: Igen. Ez köszönjük szépen az eddigi figyelmet, elmegyünk egy kicsit pihenni, hogy hiányozzunk nektek.
0: Hát igen, mert már meguntatok minket szerintem.
1: Igen, már teljesen átött.
0: Viszont mivel 12 óra elmúlt 1 perccel jönnek a hírek, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és jó pihenést kívánunk magunknak, és nektek is az elkövetkezendő 2 hétre Lépés Rádiót hallgatva. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutat ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége

0: nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai. A menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozat a Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyaródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.
1: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Melldétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Melldétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak.

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagy meleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne, és csak nem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, mondta Rostás Mihály, az esemény művészeti vezetője, a Romengo alapítója, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öregtó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az öregtó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: vettem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indulj!

Mielőtt elkezdenénk a mai adás, gyorsan egy felhívás, ami nem másról szól, mint hogy figyeljetek ránk, hallgassatok, és szóljatok hozzá, ugyanis hamarosan indul majd egy nyereményjáték itt a rádióval közösen, amelynek a fődíjáról a jövő heti adásban fog beszámolni, de addig is szóljatok hozzá, üzenjetek, írjatok, mert ennek nagy szerepe lesz a játékban. Hát mai adásunkban pedig hát nyilván mivel másra kezdenénk az éles autózást, mint a Volvo ES90-essel. Nos, hát a Volvo ES90-essel akkor szépen guruljunk. Ugye lehúzod alulra, azaz D üzemmódba ezt a bizonyos kis sebességváltó kart itt a kormány előtt, mögött, stb. Másik oldalon irányjelzünk, irányjelzőnek a hangja egészen szép és egészen lágy és egészen csendes. És amikor elkezdünk gurulni, akkor élvezzük azt, hogy az elektromos ES90-nek semmi hangja nincsen. Szépen suhanunk a tájon. Egyébként a kilincset azt abban a pillanatban behúzza, vagy bezárja, ugye ezt a kis bukkanó, kifelé bukkanó rejtett kilincset, amint te megmozdítod az autót, tehát nincsen az, hogy itt még 20-30-al kell menned, mire behúzza, szépen nagyon, nagyon halkan behúzza az autónak az ajtajával egy vonalba, és ezért így úgy elejtett kilincsnek, ez mindez elől, mindez hátul így van, és a kártyával, ha csak kártyával nyitod, akkor a vezető oldali ajtóhoz kell hozzátartani, oda tartani ezt a bizonyos kis kártyát. Ha pedig applikációval, akkor pedig természetesen a telefonról meg fogod tudni oldani a nyitást, zárást, és egyébként magában az applikációban ugye tudod előre klimatizálni az autót, tehát be tudod állítani, hogy most például most induljon a felfűtése vagy lehűtése az autónak, hiszen utána 10 perc múlva el akarsz indulni, természetesen mutatja, hogy hol áll az autó, természetesen mutatja az összes paraméterét, tehát hogy a kerekek rendben vannak, ez zárva van az autónak az ajtaja, a központi zárban van zárva, azon kívül mekkora a töltöttség, vagy ha éppen töltöd az autót, akkor az applikáción keresztül azt is tudod figyelemmel követni.

imádom azt, hogy ennyire halkan gurulunk, és amit nagyon szeretek egyébként benne, hogy most nincs beállítva az egypedálos üzemmód, be tud egyébként azt is állítani, hogy egypedálos üzemmód, és ilyenkor én szépen hagyja magát az autó kigurulni, tehát itt szépen leveszed a gázpedálról, illetve ezután ugye elektromos pedálról a lábadat, és az autó szépen gurul. Az, hogy az ülését be tudod állítani magadra, ugye mondtam már, hogy be tudod állítani a deréknál azzal a felfújható gufiba, hogy mennyire tartson téged benne oldalra, jobbra, balra, ez zseniális, és hát arról pedig nem is kell beszélnünk, hogy ugye elektromos autóról van szó, tehát a gyorsulás az nyilván fenomenális. Most kimegyünk erre a szokásos, borzasztó minőségi útra, és akkor megnézzük, hogy hogyan viselkedik, hát a rosszabb minőségi útakon is, a Volvo ES 90-es, azt mondja, elengedjük szépen azt, aki jön, mert egyrészt nem akarjuk összetörni az autót, másrészt pedig udvariasak vagyunk, harmadrészt pedig volt egy kötelező elsőbségadás tábla, illetve elsőbségadás kötelező tábla. Az ülőlapról nem beszéltem, az ülőlapja magának a Volvo ES 90-esnek az úgy van megoldva, hogy alapból sem pici, de egy kis fület így megfogva, meghúzva egy kart, akkor még előrébb tudod, tehát az olyan hosszabb combú emberek, mint én, azoknak sokkal kényelmesebben be fogod tudni állítani az ülést, tehát a combodat még inkább fogja tartani maga az ülés. Ez jó pofa. És akkor a tempomatot, azt pedig ahogy említettem, azt pedig úgy fogod csinálni, hogy szépen haladsz 51-52-vel, lefelé meghúzod ezt a sebességváltó kart még egyszer, és amikor lehúztad, akkor pontosan annyival fogsz menni, mint amennyivel akkor is ott mentél. Azt mondja, hogy a tempomatunk az természetesen adaptív, tehát amikor te előtted lassulnak, vagy te előtted gyorsulnak, akkor föl fogja venni a forgalomnak a ritmusát, és akkor tudsz annyival menni, mint amennyivel szeretnél. Ez szerintem jó pofa, illetve ha minden igaz, akkor még egyszer megyünk ezúttal a kormánynál megnyomva. Nem igaz. Azt hittem, hogy a kormánynál megnyomva fogunk még egyszer menni ugyanannyival, mint amennyivel szeretünk volna, de ez valahol máshol van, pedig már múltkor megtaláltam, de hogy látjátok, ez a bajom nekem azzal, amikor nem fizikai gombok vannak, hogy most én nem tudom, hogy hol van, hogy a még egyszer ugyanannyival mennyi nevezetű gomb, pedig valamelyik nap már itt menet közben megtaláltam, de most nincs olyan kedvem keresgélni, és hát nyilván nem igyeztem meg, hiszen nem sokáig gondolom állam, hogy ezt autót nem fogok mindent megigyezni.

Ami zseni, ez a tetőablak. Ugye ez a sötétítése, vagy világosítása, vagy szürkítése, vagy áttekintősége, vagy átláthatósága, vagy ilyesmi, ez szerintem tényleg jó pofa, hiszen nem kellett egy külön regyönt oda behelyezni. Az már sajnos szomorú, hogy a középsérintőképernyőnek az alsó, jobb alsó sarkára kell oda nézned, aztán utána az érintőképernyőn kell nyomogatnod ezt a gombot, hogy most világosítsa, vagy ne világosítsa. Ez engem mondom, szóval ezeket ki lehetne ma már azért ismételten fizikai gombra rakni. És értem én, hogy most a digitalizáció meg a fiataloknak ez egy jó dolog, hogy minden érintőképernyő, meg tablet, meg ilyesmi, nekem ez nem, de ha csak ez az összes nagy hibája, mondjuk egy Volvo ES90-esnek, már pedig ez az összes nagy hibája a Volvo ES90-esnek, akkor én azért ezzel együtt tudok élni, tehát hogy ha gondoljátok, akkor lepjétek meg egy ilyen 30 milliós autóval, én a mindennapokat szívesen fogom együtt élni vele, még ezzel a utálatos érintőképernyős, mindent onnan fogom tudni beállítani a középső érintőképernyőről című dologra, és hajlandó kapható vagyok, majd megszokom itt az évek során. Ne, egyébként ez tényleg fontos dolog, hogy nyilván nem egy hétig használsz egy autót, amikor megvetted, tehát nem úgy vagy vele, mint én, hogy így maximum egy hétig használunk egy-egy autót, egy-egy tesztautót. Tehát amikor megvesz az ember, akkor ezt meg fogja tanulni, ráadásul egyszer beállítja magának arra, amit ő szeretne, és akkor nem okoz azért ez akkora nagy gondot ez a érintőképernyős felület, illetve itt fogod tudni beállítani egy pedálos üzemmódra, és ezt minimumot, az egypedálos üzemmódot, akkor be tud állítani automatára, tehát ő majd érzékelni fogja, hogy te most városban mész, vagy nem mész városban. Ha városban mész, és nincs bekapcsolva a tempomat, akkor hamarabb fog fékezni, vagy gyorsabban fog fékezni. Ha pedig direkt beállítod, akkor már ő maga elég gyorsan el fog kezdeni lassulgatni. Ez szerintem jó.

És ami még fontos, és ezt el is fejtettem, hogy természetesen a tempomattal, adaptív tempomattal együtt a sávtartó automatika is életbe lép, ami egyébként először egy kis rázással, kormányrázással fog figyelmeztetni, és azon az oldalon rázogatja inkább a kormányt, vagy arra az oldalra rázogatja inkább a kormányt, ahol te elhagynád a sávodat. Tehát először csak figyelmeztet, de ha nem figyelsz, akkor bele is szól. Nem nagyon durván, nem nagyon intenzíven. Most, hogy miért sípolt 2-3-at, hát azért, mert hogy legyen is táblánál 44-jel gondolt, amit hirtelenében ne jelentsetek fel, kérlek benneteket. Volvo ES90, ráadásul még arra is képes, és ezt egyébként én szeretem, hogy amikor egy élesebb kanyart lát a navigációban, meg a térképen, és látja, hogy te merre haladsz, amikor egy élesebb kanyart lát, akkor ő saját maga, mármint a Volvo ES90-es, saját maga elkezd lassítani, akár lelassítja 30-ra, vagy bármennyire, hogy nehogy túl nagy tempóval vedd be azt a kanyart, vagy esetleg ne vedd be, mert nem sikerült a túl nagy tempóval érkeztél. És van még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy be tudod azt állítani, és ez szerencsére be tudod állítani, tehát nem drasztikus, nem ő maga fog dönteni, hanem te először beállítod, de ha beállítottad, akkor bizony ő be fogja tartani a sáv, illetve nem a sáv, hanem a tábla által előírt sebességi határokat. Ez egyébként például, amikor elkezdenél elbambulni, vagy fáradt vagy városban is sok a tempomat, sok a rendőr, és nem akarsz büntetésbe gyűjteni, akkor egyébként egy nagyon hasznos dolog, és most az egypedálos üzemmódot bekapcsolt, és így tolatásnál is, meg előre gurulásnál is, ahogy itt dupla zsírben megpróbáltam beállni, itt is az egypedálos üzemmód az azonnal lefékezik. És még egy fontos dolog itt a tolatással kapcsolatban, kettő. Egyrészt a kamera az zseniális, tehát a kamerája az nagyon szépen és nagyon jól rögzít mindent, illetve nem csak rögzít, hanem mutat mindent, bocsánat. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy amikor nagyon közel mész valamihez, és még mindig nyomnád a gázpedált, hogy még menjünk hátra, egészen az csak egy bokor, akkor egy bizonyos távolságon belül bele fog fékezni, nem engedi, hogy te összetörd az autót, tehát tényleg ilyen nagyon hülye biztos. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni, és akkor majd te begőződik, hogy te sokkal ügyesebb és sokkal okosabb vagy. Ez általában nem szokott sikerülni hosszú távon begőződíteni. Na, nem menjetek sem erre, hiszen mindjárt folytatjuk az adást, mindjárt folytatjuk valami mással, de az is lehet, hogy nem, majd valami mindjárt kiderül. A lényeg az az, hogy imádom a Volvo ES90-est, és fájó szívvel adom vissza, ti pedig hallgassatok a muzsikát.

0: mai második autó pedig nem lesz más, mint a Peugeot 408 GT.
1: Peugeot 408 GT-ben, amikor belülünk, a tipikus Peugeot kormányt fogjuk kapni. Fölül is, meg alul is le van így nyomva, le van lapítva az egész, ez ugye könnyebb kibeszállás, meg a kilátás, belátás, stb. És ennél az autónál kettő darab vízszintes küllők van csak, és a kettő darab vízszintes küllők közül a jobb oldalon ott a média hangosítás, meg keresés, meg milyen hangsáv, meg telefon, meg minden ilyesmi, tehát a médiát fogod kezelni, míg a bal oldalon ott pedig a tempomatot, adaptív tempomatot, mennyivel menjél, limitálás, ilyenek, és ennél az autónál sem kerek a kormánynak a közepe, hanem itt is ez a lekerekített, lenyomott kis négyzet, illetve hát inkább ilyen nyolcszög alakú, ami nem egyenlő szárú egyébként. És az alsó részén attól le van kerekítve, illetve le van tompítva, össze van nyomva a kormány, ott egy szép kis ezüst táblán egy csodaszép GT feliratot fogunk kapni. Ez egyébként így azért így az egész autónak a hangulatát itt meghatározza. Mint ahogy az is, hogy a felső benyomott résznél, ott pedig ahol elkezd benyomódni, ott egy kis krómcsíkot kapott mind a két széle. Egyébként a kormány zöld varású cér, illetve zöld színű cérnával lett varva. Ez szerintem csodaszép. Ez megtalálható egyébként az ajtón, a kilincseknél, a könyöklő alatt, az üléseken, középen, a háttámlán, aztán ugye hol található még meg? Ja, a könyöklőn is megtalálható, illetve ennek a középső boxnak, majd amiről beszélgetünk nem sokára, ott is megtalálható az a zöld varrás. Ami számomra fura, az az, hogy amikor gyújtást adunk rá, először csak adjunk rá gyújtást, akkor szépen beköszön a műszerfal, de nekem a műszerfal egy kicsit olyan, mint hogy egy ellene dugva a kormány mögé, tehát az én ülés pozíciómra állítva nem feltétlenül látom mindig a kormány mögött azt, amit szeretnék látni, ez egy kicsit számomra fura, de egyébként ettől eltekintve azért ez egy jól megkonstruált gépjármű, egy jó kis autó. Most fújja a klíma a levegőt, de hát ennek ez a dolga ellenben, most adok rá, illetve gyújtást már adtunk rá, be is indítom a motort, szépen jár a belső égés a motor, közben érkeznek az üzenetek hozzám, de ezzel most nem kell foglalkozni, hiszen elfelejtettem.

biztos, hogy az előttünk levő műszerfalat azt be fogod tudni állítani, és az előttünk levő műszerfal egyébként elég egész lapos, és olyan, mint egy nagyon-nagyon-nagyon összenyomott kis mésejt úgy lett kialakítva. A klímabömlőnk az jó pofa, ráadásul el is lehet zárni a klímát, ki lehet nyitni a klímát, ez jó, illetve az ablakok felé is külön van egy egység, ami fújja. A külső visszapillantó tükörből minden tárca, belső visszapillantó tükör, még a csapott kupés hátú Peugeot 408-asból is egész jó kis kilátást fog neked biztosítani. Vissza a kormányra, kapkodok, csapkodok, hát most ilyen nap van ma. Természetesen megvannak a kis fülek, amivel bele tudsz peckölgetni a sebességváltásba, tehát akár te is fogod tudni a sebességet váltogatni. A középső érintőképernyős kijelző is egy kicsit lentebben talán meg lehetett volna cserélni a klímabömlőt, illetve a középső érintőképernyős kijelzőt, de ez legyen a legnagyobb baja. Viszont ami nagyon jó pof, hogy kettő érintőképernyős felületet kaptunk, az egyikkel azzal ugye magában az autóban fogsz tudni mindent, illetve a klímát fogod tudni állítgatni, mit fújjon, hova fújja, miért fújja, mennyit fújjon, meg minden ilyesmi. És alatta van egy külön egység, ami a home gomb, ez egy külön, egy el van választva, és egyébként más is a szöge ennek az alsó kis panelnek, ez egyébként vékony kis csík, a médiát fogod bejátszani, illetve innen is be tudsz még nyúlni magába a klímába, navigáció, telefon, meg hát tényleg mindent is be tudsz állítani, úgy, hogy te szeretnél. És egyébként én nem szeretem azt, amikor nincsenek fizikai gombok, tehát az nekem nagyon nem kedvencem, és akkor most figyeljetek, tehát ugye van egy felső vékony, nem annyira, egy felső fektetett tégla alakú érintőképernyős kijelzőnk egész jó mérettel. Alatta van egy vékonyabb sáv, érintő felület, otthongomb, média, klíma, navigáció, telefon és a mirror screen gombokkal ellátva. És ez alatt képzeljétek el, van még fizikai gomb, a Peugeot meghagyta, egyrészt a médiát ki tudod kapcsolni, be tudod kapcsolni, fel tudod hangosítani, másrészt a home gombot azt itt is megtalálod, az autó beállításait azt egy fizikai gombbal tudod elindítani, a klíma gombot itt is megtalálod, tehát fizikailag is be tudsz nyúlni a klímába, mármint hogy úgyis elő tudod hívni a időképernyős felületen, hátsó szélvédő keringetés, első szélvédő keringetés, hátsó szélvédő AC on vagy AC off üzemmódot is tudsz választani, illetve nagyszerű elakadási jelzőt azt is itt fogod találni, és az elakadás mindegy gombnak, tehát mind a hat gombnak ilyen kis érdes felülete maga az a rész, amit te megnyomsz, az első öt gomb, tehát az otthon gomb, a klíma, szélvédő, belső keringetés, hátsó szélvédő, és ugye az AC gomb, és ez ráadásul hat gomb, nem is öt. Ezek ilyen ezüstös kis peremet kaptak, ilyen kis átlósan ferdén kialakítva, míg az elakadási jelző szép piros, vagy inkább vörös szint kapott. Ez alatt van egy tálca, ahova szépen el tudod rejteni a telefonodat, és ha nem figyelsz, akkor ott is tudod felejteni, de ott legalább töltődik vezeték nélkül a telefon.

ide fönt helyezték el. Erre a boxra, ami jön ugye középre, annak a legtetejére, itt a telefontartó, hát hogyha hátrafelé jövünk az autó elejétől, akkor mögé, ugye a start-stop gombot, ide helyezték el a villanykapcsolót, amit én nem annyira szeretek, ami ugye a sebességváltó, valamint a drive módot, és drive módban egyébként tudunk variálni normál módot, sport módot, és eco módot. És hogyha visszamegyünk a home gombbal, azt mondja, hogy mondjuk legyen a navigáció, és akkor megnézzük, hogy ott változik-e bármi. Nem, ott nem fog változni most semmi. Mindegy is. Itt ez az egész rész, ez úgy lett kialakítva, ez a Peugeot-tól ez a kis kokpit megoldás, hogy így a vezetőhöz van közelebb maga ez a sebességváltó, a start-stop, illetve a módválasztó, mögöttük a kézifék. És mellettük van egy ilyen kis fiók, ahova alulra még oda is be tudsz rakni egy telefont. Ott van a 12 voltos töltési lehetőség, valamint egy szivargyújtós, valamint egy USB-s töltési lehetőség, a két pohártartó, és ez az egészet, mármint a két pohártartót, azt el tudod egy redőnnyel takarni. Ez mögött van egy ilyen kis érdekes valami, ahova egyébként be tudod is fektetni egy telefonodat, és ketté felé nyílik maga a középső könyöklő alatti tárolórákhez, ahol szintén van egy USB-C-s töltési lehetőségünk, illetve alul ott még hűtötten is be tudod rakni a kis piádat, ez szerintem jó pofa. Az ülésről talán már beszéltem, szövet ülés a közepén ugye a kis plüssös sávval, és ez a plüssös sáv zöld varással van kialakítva, az oldaltartása a combban zseniális, derékban zseniális, a háttánál szintén a közepe az a szövet, de a háttánál a vál felé már szintén szövet lesz, a derekadnál ott még bőr. Aztán a fejtámlán rajta van szép kis Peugeot logó, és a fejtámlán kis bőr, kivéve az, ahol a Peugeot logó van, az plüssös kialakítást kapott. Na jó, az anyósülés előtt azért még van egy ilyen kis horpadás, úgymond egy behorpadás, ami hát majdnem olyan, mint a szénszálból lenne, de egyébként ezüstös, inkább ilyen sajtreszelő, és fölötte fut végig, azt mondja, hogy 1-2-3 sáv, azaz 4 darab csík, ami ugye a középső klímától az anyósüléshez vezető klímáig szépen elfut, de a középső klímáktól, a középső érintőképernyős kijelzőtől visszajöve, ott már nem fújja a levegőt, az csak egy dizájnál. És közben a háttérben kapcsolgatok, az pedig nem más, mint hogy most vettem észre, hogy a középső érintőképernyős kijelző alatt, ugye ezen a felületen, ami a otthon, a média, az AC meg ilyesmi, hogyha megnyomom a módválasztót, és mondjuk kiválasztom az Eco-t, akkor ezúttal ilyen kékes színben fog pompázni, ha kiválasztom a normát, elvileg akkor is marad kékes színben, viszont ha kiválasztom a sportot, akkor itt vörösre váltanak a kis ikonok, ez egyébként szerintem jó pofa, és természetesen ezt is színre tudod magadnak, ugye tudod hangolni úgy, ahogy kéne, úgy, hogy te szeretnéd a kesztyűtartóba, gyorsan nézzünk bele, mert abban, hogy benéztünk be, és majdnem elfelejtettem, de egész jó méretű kesztyűtartónk is. Na jó van, fölrakom a kis kamerákat, aztán bekapcsolom majd a telefont, és akkor fölveszek azt, hogy megyek egy rövidet menet közben a Peugeot 408 GT-vel is.

0: harmadik autónak pedig érkezzen a Kia Sportage Plug-in Hybrid.
1: Nekem baromira bejön, egészen jól viselkedik már mint maga ez a Plug-in Hybrid hajtása. Durván ilyen, az én számításom szerint durván ilyen 80-75-80 kilométert el tudsz vele menni elektromos hajtással, tehát alig kapcsol be a belső égésű motor. Én most már mentem az autóval durván 220-30 kilométert, és az átlag fogyasztása az egyébként nem mellesleg, jelen pillanatban 2,8-as, és úgy, hogy nem is volt feltöltve. Tehát nagyon jól viselkedik az autó. Ennél az autónál is megvan ez a tipikus Kia lámpa, tehát ugye ez a függőlegesen lefelé rajzolt, az autó szélénél lefelé rajzolt nappali menetfény, illetve irányjelző, ami egyébként, ha így előről nézünk az autóra, akkor olyan, mintha az autó közepe felől, így ugye, hiszen hátrafelé benyúlik, olyan, mintha egy ilyen kis, hát ilyen, nem is tudom mi ez, rókafül, vagy macskafül, vagy ilyesmi, tehát jó pofa ez az egész, illetve ami nekem baromira tetszik, és ez tényleg zseniális, az az, hogy négy darab ilyen kis kocka lesz a rendes világításunk, illetve a reflektorunk, ez szerintem zseniális, nyilván az is most már ilyen ledes megoldással, hatalmas fényerővel, meg mindennel. És ennél a Kia modellnél is az egyébként függőlegesen elhelyezett lámpa, első lámpa testeket összeköti ugye egy ilyen kis zongorlak fekete, illetve alatt egy ezüstös vonal, és a motorháztető egyébként érdekes, mert az első vonal vezetése a motorháztetőnek az nem egy teljesen vízszintes vagy egy egyenes vonal, hanem azt már ugye tudjuk, hogy a motorháztető tetején, vagy elején pontosabban ott van a Kia felirat, ezt ugye megszokhattuk az autóktól, hogy ide azért fölraknak vagy egy logót, vagy bármit, és itt ez így lefelé nyúlik, illetve az ezüst csíp pedig fölfelé, tehát olyan, mint hogyha itt ezek itt találkozálnak, és ezáltal az zongorlak fekete vonal az a majdhogy nem az a tipikus kiás kis általam csontra hasonlító, vagy általam csontra nevezett vonalvezetést mutatja. A hűtőnk az téglalapokból áll, a két széle az zártabb, a közep az természetesen egészen nyitott, és a Kia logó alatt a hűtőn az első, legfelső kockában van elhelyezve maga a forgalmat figyelő kis kameránk előrefelé. A rendszámtáblánk természetesen fel van helyezve ugye a kis műanyag elemre a lökhárítón, és még ez alatt is van egy kis rész, ahol ömölhet be a levegő, illetve ahol a radarok el vannak helyezve. Az autó egyébként ilyen nagyon érdekes zöld színben pompázik, illetve nagyon sok zongorlak fekete, valamint ezüstös betéteket helyeztek el rajta, a tükrünk az szintén ilyen szép zöld színű, és egyébként az összképében is zseniális. Na menjünk, nézzük meg, hogy mit kell oldalról tudni. Ugye legalul még azért van egy ilyen kis zongorlak fekete csík is, illetve ezüst csík, és ez abból a zongorlak fekete rész az természetesen az autó oldalán is átjön. Kerékjáratú íveket természetesen leköveti, zongorlak fekete, és ennél a Kia modellnél is a lemez is leköveti a kerékjárati ívet, mármint hogy a lemez is rárajzolja, lemezre is rá lett rajzolva egy szép kis éllel, és ezúttal egyébként magának a keréknek az ívét követi le a kerékjárati ív. Az ajtókon, mind az első, mind a hátsó ajtón alul zongorlak fekete lesz ez a kis küszöbb rész, de kapod bele egy ezüstös, majdhogy nem krómos, de inkább ezüstös kis betétet, ami nem is annyira kicsi, és magán az első ajtón van egy vízszintesen elkezdődő kis hullám befelé, és ez a vízszintesen elkezdődő hullám, mármint egy befelé futó hullám, ez a hátsó ajtónál is, illetve a hátsó ajtóra is átfut, de itt viszont a kilincshez, a hátsó ajtó kilincséhez természetesen teljesen fölkanyarodik. És hogyha már itt tartunk, hogy első ajtó, hátsó ajtó, akkor mind a két ajtó nem mellesleg hagyományos kilincset kapott, hagyományos kilincsel lettek ellátva, illetve az ablakok alsó vonal vezetésénél is ezüst a csík, a felsőnél viszont fekete csíkot kapott ugye maga az ablak vonalvezetése, a B-oszlopunk az zongorlak fekete, a C-oszlopunk az ugyanolyan színű, mint maga az autó, viszont a C-oszlopunknál a hátsó ajtónak az üvegének a felétől, ez a hátsó vonal, a kis vak ablaknak az üvegnek a felétől enyhén ferdén hátrafelé is vezet egy ilyen kis ezüstös csík, ami egyébként magának a hátsó spoilernek lesz majd a vonalvezetése. Csodaszív felnéket kapott, én azt mondom, hogy a Kiától megszokott ez a kis négyzetes felni, zongorlak fekete, zseniális, nagyon jól néz ki, nekem tényleg baromira tetszik, és ugye mind a két oldalon a hátsó kerék fölött lesz egy ilyen kis nyílásunk, az egyik oldalon természetesen maga az elektromos töltés, ez egyébként az autó menetrend szerinti jobb oldalán van, még a bal oldalon pedig az üzemanyag nyílást fogjuk találni.

autó hátsó vonal vezetésénél ugye már említettem, hogy fölül a spoiler, és az egy ilyen kis ezüstös csíkot kapott, de ez az ezüstös csík egyébként tök jól összeillik ezzel a csodaszép zöldes színnel, amivel az autó rendelkezik. A lámpánk az természetesen itt is egy majdnem csillagképet hajaz, már mint a hátsó lámpa. Jó a vonalvezetése, itt nincs összekötve piros csíkkal, azaz a hátsó lámpával, pontosabban vonalvezetéssel a hátsó, két hátsó lámpa. Itt egy zongorlak fekete csík lesz. Ott azon a részen, ahol jön le a hátsó szélvédőnk, ugye a hátsó csomóti rajtónak az üvege, jön le, és ott is kapott, hát nem egy spoilert kapott, hanem egy egész markáns él. Onnan lefelé van egy nagyon vékony zongorlak fekete csík, és utána jön lefelé, de ott van egy KIA felirat természetesen közepén, viszont befelé ez egy ilyen kis enyhe hullámot, a csomóti rajtó egy enyhe hullámot kapott befelé. A csomóti rajtónak a bal oldalára van felírva a Sportage, a jobb oldalán pedig egy PHEV felirat, azaz plug-in hybrid feliratot kapott. A rendszámtábla tartó résztől már zongorlak fekete, aztán lefelé alul, ott ahol a kipofogó van, illetve a hátsó prizmák, onnantól lefelé, meg a ködlámpa, meg a tolatólámpa, onnan lefelé egy elég markáns ezüstös csíkot kapott, és egyébként meg zongorlak fekete az egész. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogy kinyitjuk a csomagtér rajtót. A csomagtér rajtó nyitása az a hátsó tolató kamera vonala mellett van, közvetlenül a jobb oldalon. Ha kinyitod a csomagteret, akkor most azt látom én például, meg akik esetleg videót megnézik, hiszen videót is készítettek erről az autóról, akkor azt látják, hogy rendetlenül nem raktam be az otthoni töltőt, az a 220-as töltőt nem raktam be a kis zsákjába, pedig kettő darab kis tasakot kaptunk. Természetesen fel tudjuk emelni a padlólemez, de ezúttal csak kerékjavítószett, illetve elakadási jelző, meg a kis mellényt fogjuk találni. Aztán, ami érdekesség, illetve nem érdekesség, hogy innen hátulról is ugye le tudjuk csukni az üléseket mindkét oldalon, egyharmad, kétharmad arányban, sőt nem is egyharmad, kétharmad, ilyen az élőadás varázsa. Három különálló ülést kapunk, a két szélsőt azt le tudjuk csukni innen hátulról is, ezt most megpróbálom érzékeltetni, meghúzod a kart, és lecsukódott, egyébként egyharmad, kétharmad arányban csukódott, csak mégis három felé van osztva az ülés, erről majd egy kicsit később, majd bentről majd értekezünk egy keveset. Az egyharmad, kétharmad, mármint a lecsukásnál, ott úgy néz ki, hogy az egyharmad rész van a vezető mögött, a kétharmad rész pedig ugye az anyós ülés mögött. Egyébként már innen hátulról is látszik, és egyébként jó pofa, hogy ilyen kávés szint kapott maga az autónak, a belső kapott ilyen kis kávés betéteket, na de erről majd tényleg bentről, amikor bent járunk. Most az következik, hogy ha elektromosan nyílt a csomagtér rajta, akkor természetesen elektromosan is be fogom csukni a csomagtér rajtót. Talán lehetett hallani, hogy rácsukódik, és aztán még be is húzza, hogy nehogy véletlenül kinyíljék bármikor. Zseni.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utas tájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai. A menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves Hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai, jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti Mogyoródi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte, a tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció, a Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Általában napos idő várható, gomoly felhőkkel az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagy...
3: Hát, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk?

0: HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépésre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Business Holiday.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Kivonulhat Magyarországról a Tesco. A Tesco fontolgatja közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezárná a vállalat 3 évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi munkavállalóinak száma az Optán cég nyilvántartása szerint közel 9000 fő. Az utolsó 2 évet viszont több mint 32 milliárdos veszteséggel zárták. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják. Ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelt, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Jelentős járatsűrítéssel, megnövelt férőhelyekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport az idei EFOT fesztiválra. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként követik egymást a vonatok, Kápolnás nyékvasútállomástól pedig közvetlen transferbuszok szállítják a buliszókat a helyszínre. A buli végén sem marad senki a Velencei tónál, a MÁV csoport ugyanis éjszakai plusz járatokkal biztosítja a biztonságos hazatérést. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Napközben aztán már 26-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott?
6: Domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

egy lépéssel közelebb hozzád. Babylon.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmánygyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: nélküled.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nekem ez jár.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépésre

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj is rá!

Pakisztánon! Lépésre, jó! Velünk ritmusra léphetsz!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó, köszi!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hoznak utcák és közterek.
1: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

magyar. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Kormin negyednél, a Városmajornál, az Asztúriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: Hey chico,
1: hey chico,
0: ¿qué pasa?
1: Chico,
0: ¿qué pasa?
1: Obvia.
2: Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt, mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
9: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A következő egy órában egy különleges előadó előtt tisztelgünk. Egy énekesnő előtt, akinek összetéveszthetetlen rekettes hangja már több mint 4 évtizede a könnyűzene egyik legismertebb védjegye. Bonnie Tyler neve olyan örökzöld slágerekkel forrt össze, mint a It's a Heartache, a Holding Out for a Hero, vagy minden idők egyik legismertebb szerelmes rockballadája, a Total Eclipse of the Heart. Pályafutása során a country, a pop és a rock elemeit ötvözte, miközben számtalan arany és platina lemezt szerzett, dalaival pedig generációkat szólított meg. Bonnie Tyler azon kevés előadók közé tartozik, akiknek felvételei évtizedek múltán is ugyanazzal az erővel hatnak, mint első megjelenésükkor. Mai műsorunkban felidézzük pályafutásának legemlékezetesebb állomásait, és természetesen a legnagyobb slágereket is. Ha szeretik az érzelmekkel teli nagyívű dallamokat, a klasszikus rock hangzását és egy kivételes énekhangot, akkor tartsanak velünk. Ez a Fine Selection, a következő egy órában pedig Bonnie Tyler legszebb felvételei következnek.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Show me your dark side. I wanna lose my pride.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.